6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni?
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, rommel, zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkball.tv.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Station, Panda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Csökkentik a termés mennyiséget, ami globális szintű áremelkedéshez vezethet. Szerbiában az idei mezőgazdasági szezon első mutatói viszont optimizmusra adnak okot.

0: a szakértők pedig folyamatosan figyelemmel kísérik az időjárási viszonyokat. A közgazdászok becslése szerint az idei mezőgazdasági szezon hozzájárulhat ahhoz, hogy az infláció az év végéig a tervezett kereteken belül maradjon. Már vannak arra utaló jelek, hogy júliusban az előző év azonos időszakához képest alacsonyabb is lehet. Idén is gyengének ígérkezik a kukoricatermés a Vajdaság nagy részén, panaszolják a gazdák. Lesznek parcellák, ahol egyáltalán nem lesz mit betakarítani. A növényt az aszály, a rendkívül magas hőmérséklet, a betegségek és a kártevők sem kímélték. Bár a kukorica csövei már kialakultak, a szárazság nyomai az alsó leveleken meglátszanak, a gazdák most egy nagyobb kiadós esőben reménykednek, ami még segíthet a termésen. Első pillantásra még zöldnek tűnik a kukorica, közelebbről azonban egészen másképp fogad. A kukorica már a fejlődés előre haladott szakaszában jár, az alsó levelek elszáradtak, több növényen pedig a cső sem fejlődött ki megfelelően. A növényeket nem csak a hőség és a csapadék hiány viselte meg, több táblán különböző kártevők is megjelentek, amelyek tovább rontják, állomány teljesen helyreálljon. A végleges képet ugyan a betakarítás adja majd, de már most jól látszik, hogy az idei szezon komoly kihívás elé állította a termelőket. A gazdák továbbra is a csapadékban bíznak, erre azonban egyenlőre kevés az esély. Az előrejelzések szerint Vajdaságban a következő napokban nem várható jelentősebb eső, csupán helyi elszórt záporok, így a kukorica állapota várhatóan tovább romlik majd. Nem sikerült megválasztani a szerbiai elektronikus médiumokat szabályozó testület, vagyis a REM új elnökét és alelnökét. Az új összetételő tanács első több mint két órás ülésén a két jelölt Milos Garić és Mileva Malešić egyaránt 4-4 szavazatot kapott, miközben a megválasztáshoz legalább 6 voks szükséges. A REM tanácsának alakuló ülésére azt követően került sor, hogy a szerb parlament megállapította, a tanács 4 tagjának korábban benyújtott lemondása nem bír jogi hatállyal, ezért azok továbbra is részt vehetnek a munkában. A testületet idéglenesen a legidősebb tanácstag, Dubravka Valić Nedeljković vezeti. Szerbiában 4,8 millió be nem jegyzett épületet regisztráltak, és 2,5 millió ilyen objektum bejegyzésére nyújtottak be kérelmet a Mindenkinek a sajátja elnevezésű épület legalizálási program alapján. Ezek 320 ezer kérelmet dolgoznak majd fel. A tulajdonosokat arra kérik, hogy amint készhez kapják az értesítést, fizessék be a regisztrációs díj összegét. Ezt az érintettek a készhezvételtől számított 30 napon belül kötelesek befizetni. Akik indokoltokból nem tudták időben bejelenteni objektumaikat, október 24-ig pótolhatják ezt. A Köztársasági Geodéziai Intézet weboldalán követhető az eljárás menete. Ha az adott épület kék színű, akkor a megerősítés függőben van. A narancssárga szín azt jelzi, hogy a visszaigazolás feldolgozás alatt áll, a piros pedig azt, hogy a visszaigazolásban technikai hiányosságok vannak, és az objektumot visszaküldték az ügynökségnek. A zöld szín pedig azt jelzi, hogy az épületet bejegyezték a kataszterbe.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bogaren.
0: Az előző héten 667 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaság útjain, amelyekben 12 ember halt meg és 342 sérült meg. A közlekedés biztonság helyzete 2026-ban jelentősen kedvezőbb az előző év azonos időszakához képest. A közlekedési balesetek, halálesetek és sérülések száma csökkent. Az év elejétől július 20-áig sajnos 217 ember halt meg útjainkon, míg a tavalyi év azonos időszakában 248 ember halt meg. A nyári turisztikai szezon elkezdődött, és a Vezess Jól kampányt indították, hogy felhívják a sofőrök figyelmét a fáradt vezetés kockázataira, az utazás megtervezésének és kipihent útra való indulás szükségességére, a vezetés közbeni szükséges szünetek betartására, valamint a közlekedési szabályok, különösen a sebességkorlátozásokra.

0: korlátozások betartásának fontosságára, és ezáltal megelőzzék a baleseteket útjainkon a nyári szezonban. A sebesség továbbra is az egyik fő oka a legsúlyosabb következményekkel járó közlekedési baleseteknek, ezért igazítsa sebességét az útviszonyokhoz, és tartsa be az előírt korlátozásokat. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
1: Időjárás.
0: A mai napon változóan felhős napos időre számíthatunk, csak néhol fordul elő kisebb eső, zápor. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 17 Celsius fok körül alakul, az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 Celsius fok körül várható. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 147, Zentánál 220 cm magas. A mai napon nem várható fronthatás, de a magasban folytatódik a hűvös levegő beáramlása. Emiatt a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok jelentkezhetnek, csökkenhet a vérnyomás. A többfelé szeles időben felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. A napos időszakok és a hőségmentes idő viszont kifejezetten jó hatással lesz szervezetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
1: Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
2: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
0: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
2: NL Shop 024, kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
3: A gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik, a legkisebb

magnum, a régi mambó magnum, a régi mambó magnum. Szétszakadtak, elszakadtak, nem szólnak már semmiféle fordulatnak.

0: Knock.
1: Here we go!
2: A térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
2: Fanda Rádió.
6: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
7: Nagyon szép jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak, reméljük, hogy ma is mosollyal indult a reggelük, és akár otthon, akár útközben, akár már a munkahelyükön hallgatnak.

0: bennünket. Örülünk, hogy velünk vannak. Én Andrea vagyok.
1: Én pedig Zenóbia. Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntjük Önöket a Panda Rádió hullámhosszán. Ez itt a Tisza hangja, ahol minden reggel együtt indítjuk a napot.
0: Zenóbia, szerinted mitől lehet igazán jó egy kett?
1: Attól, hogy már nem a hétfő izgalmaival foglalkozunk, hanem kezdjük felvenni a hét ritmusát, és talán ma már jobban észreveszünk azokat az apró örömöket is, amelyek tegnap még elsuhantak mellettünk.
0: A mai útravalónk így szól, ne arra várj, hogy különleges napod legyen, tehát különlegessé a mai napot egy kedves szóval, egy jó döntéssel, vagy egy őszinte mosollyal.
1: Sokszor azt hiszük, hogy a nagy boldogságokra kell várnunk, pedig lehet, hogy a mai nap legszebb pillanata egy váratlan telefonhívás lesz, vagy egy kedves mosoly, vagy az, hogy valaki azt mondja, hogy örülök, hogy találkoztunk.
0: A boldogság nem mindig hangos, néha egészen csendesen érkezik, csak észre kell vennünk.
1: És most jöjjön a mai reggeli kérdés.
0: Mi volt a legapróbb kedvesség, amit valaki tett önnel, és a mai napig emlékszik rá? Egy dicséret, egy segítő kéz, egy ölelés, vagy egy mondat, amelyet soha nem felejtett el?
1: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1670-550-es telefonszámra.
0: Vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán, lehet, hogy éppen az ön története ad erőt valaki másnak ezen a keddi reggelen.
1: Köszönjük, hogy minden reggel velünk tartanak! Készítsék a kávét! Mi pedig készítjük a jó hangulatot. Ez a Tisza hangja a Panda Rádió hullámhosszán, ahol minden reggel együtt írjuk a nap első mosolyát.
2: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Zenobia, szerinted melyik a legszebb ajándék névnapra?
3: Én azt mondanám, hogy amikor valaki időt szán ránk, egy telefonhívásra, egy ölelés, vagy csak annyi, hogy boldog névnapot gondoltam rád.
2: És bizony néha ez többet ér minden ajándéknál, nézzük és kikünnepelnek ezen a keddi napon.
3: Július 21-én sok szeretettel köszöntjük a Dánieleket és a Daniellákat, valamint a bővített naptár szerint többek között a Lőrinceket is. Szívből kívánunk minden ünnepeltnek nagyon boldog név.
2: Évezredek óta ismert név, amely ma is az egyik legkedveltebb fiúkeresztnév.
3: A Dánielekről gyakran mondják, hogy nyugodtak, megbízhatóak és kitartóak, szeretnek segíteni másokon, és nehéz helyzetekben is megőrzik a józan eszüket.
2: A Daniella a Dániel női párja viselői sokan kedvesnek, érzékenynek és vidám természetűnek tartják. Olyan embereknek, akik könnyen teremtenek kapcsolatot másokkal és szeretnek örömet szerezni. Zenobia, ha ma egy Daniellát vagy Dánielt kellene meglepned, mivel készülnél?
3: Egy szelet tortával, egy csokor virággal és természetesen egy jó zenével, mert az ünnepléshez mindig kell egy kedvenc dal.
2: És most önökhöz fordulunk, kit szeretnének ma felköszönteni névnapja alkalmából? Lehet egy családtag, egy barát, egy kolléga, egy szomszéd.
3: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán.
2: És ne feledjék, ha szeretnének valakit igazán különlegesen meglepni, küldjenek neki zenés névnapi köszöntést a Panda Rádió hullámhosszán.
3: Írják meg nekünk, kit szeretnének felköszönteni, és azt is, melyik dal szóljon neki. Mi örömmel segítünk, hogy az üzenetük és a zene együtt tegye még szebbé az ünnepet. SMS-ben a 063-1670-550-es számra várjuk a megrendelést.
2: Egy nép sokkal több, mint néhány betű.
3: Egy történet, egy személyiség és rengeteg közös emlék. Ha ma ismernek egy ünnepeltet, ne halasszák holnapra a jó kívánságot. Egy kedves szó ma bearanyozhatja valakinek a napját.
2: Most pedig jöjjön egy szép dal és maradjanak velünk, mert hamarosan folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán, és érkezünk majd a konyhai kalandokkal, Panda csavarral.
4: Ezer ajtót zártál rám,

0: music's awesome.
1: On the radio.
2: Hit music.
1: Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élménnyé válik.
4: Zenóbia, ha azt mondom tök, mi jut eszedbe? Na jó, ételre gondoljuk.
5: Leginkább a főzelék, pedig a nyári zsengetőkből annyi minden készülhet.
4: Így van, ma egy olyan receptet hoztunk, ami vendégvárónak, vacsorának, vagy akár másnap reggelire is tökéletes, egy sonkás, sajtos, tök tortát. Mik a hozzávalók?
5: Mondom is a hozzávalókat. Szükségünk lesz kettő közepes zsengetőkre vagy cukkinire, 20 dekagram főtt sonkára, 20 dekagram reszelt sajtra, 3 tojásra, 2 deciliter tejfölre, 15 dekagram lisztre, 1 teás kanál sütőporra, 2 gereszt fokhagymára, friss petrezselyemre, sóra, borsra és egy kevés vajra vagy olajra a forma kikenéséhez.
4: A tököt nagy lyukú reszelőn lereszeljük, enyhén megsózzuk, majd 10 perc múlva alaposan kinyomkodjuk belőle a levet. Ezután hozzákeverjük a felkockázott sonkát és a reszelt sajtot.
5: Egy másik tálban felverjük a tojásokat, hozzáadjuk a tejfölt, a lisztet, a sütőport, az úzott fokhagymát, az apróra vágott petrezselymet és a fűszereket. Majd az egészet összeforgatjuk a tököt.
4: És 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 40-45 perc alatt aranybarnára sütjük. Amikor elkészül, hagyjuk néhány percig pihenni, hogy szépen szeletelhető legyen.
5: A tetejére sütés előtt szórhatnak egy kevés szezámmagot vagy napraforgó magot. Nem csak mutatós lesz, hanem finom, ropogós réteget is kap. És egy kanál natúr joghurttal vagy fokhagymás tejföllel tálalva egyszerűen mennyei.
4: És most önökhöz fordulunk. Önökből milyen ételt készítenek legnyakrabban nyáron? Tökfőzelék, a rakott cukkini, lecsó, vagy van egy családi receptjük, amit minden évben elkészítenek?
5: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Lehet, hogy a következő Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovatban az ön

0: Önök receptjét mutatjuk be.
1: A nyári ízei mindig egy kicsit könnyedebbek,
0: de a legjobb receptekben ugyanaz a titkos hozzávaló, az a szeretet, amellyel elkészítjük és megosztjuk azokkal, akik fontosak nekünk.
1: Most pedig jöjjön egy jó zene, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhoztán, és érkezünk a zenetörténeti morzsákkal, amikor egy dal majd újból egy egész nyarat fog idézni.
2: A konyhai kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békabár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza Parti Békabár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békabár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Reklám.
1: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
3: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954. Rommel, Zenta. Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Penkovszka 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok, és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családodja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
0: Ez volt a reklám.
4: 103.5 Feels
5: good. Makes me feel good.
6: It's my station.
7: Panda Rádió.
8: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merinógyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295 adankó.com.
9: Zanóbi, emlékszel még arra az időre, amikor kazettát tekertünk ceruzával?
10: Hogy ne emlékeznék, és arra is, amikor a rádió előtt ültünk, mert reméltük, hogy végre lejátsszák a kedvenc dalunkat.
9: Na pontosan ebbe a korszakba repülünk most vissza. Ma a Zenetörténeti Morzsák főszereplője az AD Stúdió, amely a 90-es évek magyar könnyű zenéjének egyik meghatározó együttese volt.
10: Az AD Stúdió a 90-es évek elején vált ismert, könnyen megjegyezhető dallamokkal és romantikus szövegekkel. Abban az időben a diszkókban, a nyári fesztiválokon és természetesen a rádióban is gyakran szóltak a dalaik.
9: Az AD Stúdió számos lágert adott a magyar közönségnek, ezek a dalok sokaknak az első szerelmet, a balatoni nyarat, az iskolai bulikat, vagy éppen az első lassú táncot idézik fel. Talán ez a titkuk a zenéjükhöz, emlékek kapcsolódnak.
10: A 90-es években még nem voltak zenei alkalmazások, ha megszerettünk egy dalt, kazettára vettük a rádióból, és reménykedtünk, hogy a műsorvezető nem beszél bele a végébe, és valljuk be, ez néha nem sikerült.
9: Hát igen, de éppen ettől volt varázsa. A zene egy esemény volt, vártunk, figyeltünk, együtt hallgattunk.
10: Az AD Stúdió dalai ma is felcsendülnek nosztalgia műsorokban, mert a jó dallamok nem öregszenek meg. Lehet, hogy más lett a világ körülöttünk, de egy ismerős refrén néhány másodperc alatt képes visszarepíteni bennünket évtizedekkel ezelőttre.
9: Most pedig önökhöz fordulunk, melyik AD Stúdió dal a legkedvesebb önöknek, és milyen emlék jut róla eszükbe? Egy nyári szerelem, egy osztálykirándulás, egy családi autóút, vagy egy régi diszkó?
10: Írják meg

0: Nekünk SMS-ben a 063-1670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Lehet, hogy a történetüket egy következő műsorban is megosztjuk.
1: A jó zene nem csak szórakoztat,
0: hanem emlékeket őriz. Egyetlen dallam elég ahhoz, hogy újra ott érezzük magunkat egy régi nyárban, egy első táncban, vagy egy boldog pillanatban.
1: Most pedig jöjjön egy igazi nosztalgia sláger a AD stúdiótól, és énekeljük együtt, mert vannak dalok, amelyek soha nem mennek ki divatból.
0: Maradjanak velünk, mert hamarosan folytatjuk a Tisza hangját, itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065 212 255 adankó.com.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Honda Rádió.
3: Hit music.
2: Panda Rádió.
4: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar kanizsa, Piac tér 16. Telefon 06...
5: Zenobia, olyan érdekes belegondolni, hogy miközben mi most itt ülünk a stúdióban ezen a napon, évszázadok óta emberek milliói írták a történelmet.
6: És lehet, hogy valaki akkor még nem is sejtette, hogy egyszer majd a történelem könyvekben olvasnak róla. Nézzük, milyen emlékezetes események kötődnek július 21-éhez.
5: 1969. július 21-én magyar idő szerint a hajnali órákban történt az a pillanat, amelyet emberek százmilliói figyeltek a televíziók előtt. Neil Armstrong első emberként lépett a hold felszínére, majd nem sokkal később Buzz Aldrin is követte. Armstrong híres mondata máig a világ egyik legismertebb idézete. Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek.
6: 1960-ban először választottak női miniszterelnököt. Július 21-én Sirimavo Bandaranaike lett Ceylon, a mai Sri Lanka miniszterelnöke. Ő volt a világ első demokratikusan megválasztott női kormányfője, és ezzel történelmet is írt.
5: 2011. július 21-én landolt az Atlantis űrrepülőgép, ezzel véget ért az amerikai űrrepülőgép program, amely 3 évtized át szolgálta az űrkutatást. Egy korszak lezárult, de egy új is elkezdődött, hiszen azóta ismét emberek készülnek a Holdra, sőt a Mars meghódítására is.
6: 1983. július 21-én az Antarktiszon, a Vostok kutatóállomáson -89,2 Celsius fokot mértek. Ez a mai napig a legalacsonyabb hivatalosan mért természetes hőmérséklet a Földön. Nehéz elképzelni ezt a hideget egy ilyen forró nyári reggelen, ugye, Andrea?
5: Teljesen elképzelhetetlennek tűnik, de július 21-én képzeld, ekkor született még Ernest Hemingway is, Nobel-díjas amerikai író, akinek művei ma is a világirodalom klasszikusai közé tartoznak.
6: Július 21-éhez nem kapcsolódik az ENSZ hivatalos világnapja, de több országban ezen a napon tartják például a Nemzeti Legyél Valaki napot, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy egy kedves szóval, segítséggel vagy bátorítással pozitív hatással lehetünk mások életére.
5: És most önökhöz fordulunk, ha egyetlen történelmi eseményt élőben átélhettek volna, melyiket választanák, a Holdra szállást, egy híres koncertet, egy sporttörténelmi pillanatot, vagy valami egészen mást?
6: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Nagyon kíváncsiak vagyunk a válaszaikra.
5: A történelem nem csak a tankönyvek lapjain él,
6: hanem minden nap emlékeztet bennünket arra, hogy a nagy változások gyakran egyetlen bátor lépéssel kezdődnek. Ki tudja, lehet, hogy a mai napból is születik egy történet, amelyre egyszer majd büszkén emlékezünk vissza.
5: Most pedig jöjjön egy újabb remek dal, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
4: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsu Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos

Hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 40.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: A Panda Kuckó szeretettel várja Önöket, a rovat támogatója a Profivet Állatorvosi Ambulancia Magyar Kanizsán, a Gesztenyefasor 90/A szám alatt, ahol kedvenceink egészsége minden nap a legfontosabb. Zenóbia, mondd csak, szerinted egy kutya vagy egy cica unatkozhat?
5: Sokan azt gondolják, hogy csak alszanak, esznek és sétálnak, pedig ők is szeretnek játszani, gondolkodni, új dolgokat felfedezni. Ha unatkoznak, azt bizony megpróbálják a maguk módján jelezni.
4: Ahogyan nekünk is jól esik egy keresztrejpény vagy egy jó könyv, úgy a kutyáknak és a cicáknak is szükségük van szellemi kihívásokra. Egy új játék, egy elrejtett jutalomfalat vagy egy egyszerű keresős játék is izgalmassá teheti a napjukat.
5: A kutyák például nagyon élvezik, ha egy kis dobozba vagy egy összehajtott törölköző közé rejtjük néhány falatkát, amit meg kell keresniük. Ez nem csak szórakoztatja őket, hanem fejleszti a szaglásukat és a gondolkodásukat is.
4: A cicák

0: Ösztönösen vadásznak. Egy vacakra kötött játék, egy papírgolyó vagy egy mozgó labda hosszú percekre lekötheti őket. Nem az a fontos, hogy drága játékuk legyen, hanem hogy együtt töltsük velünk egy kis időt.
1: És van a pandának egy tipje. Legközelebb, amikor kiürül egy kartondoboz, ne dobják ki rögtön. A legtöbb cica imádja, kisebb kutyák pedig szintén szívesen felfedezik. Néha a legegyszerűbb dolgok okozzák a legnagyobb örömöt.
0: És most önökhöz fordulunk, mi a kedvenc játéka az ön kutyájának vagy cicájának. Egy labda, egy plüss, egy bocséta közben, vagy talán egy egyszerű kartondoboz.
1: Írják meg nekünk SMS-ben a 0631670550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Nagyon szívesen olvasnánk a legaranyosabb történeteiket.
0: A kedvenceinknek nem az számít, mennyibe kerül a játék,
1: hanem az, hogy együtt vagyunk velük. Néhány perc közös játék, egy simogatás vagy egy séta sokszor a legnagyobb ajándék a számukra, és valljuk be, hogy nekünk is.
0: A Panda Kutkó rovatot a Profivet állatorvosi ambulancia támogatta Magyar Kanizsán a Gesztenye Fasor 90/A szám alatt. Ha a kérdésük van kedvencük egészségével, táplálásával vagy gondozásával kapcsolatban, forduljanak bizalommal a Profivet szakembereihez.
1: Most pedig jöjjön egy újabb kellemes dal, utána pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: lehelt, s az utolsó percem is letelt.
1: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Panda Rádió.
1: Ez a Panda Rádió.
3: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia vár.

0: a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
1: Zenóbia, emlékszel, mikor ölelt meg utoljára valaki úgy igazán, nem sietve, nem csak udvariasságból, hanem szívből?
2: Igen, és érdekes, hogy egyetlen ölelés után sokszor úgy érezzük, mintha egy kicsit könnyebb lenne minden, pedig ilyenkor nem is gyógyszert kapunk, csak szeretetet, mert hogy az ölelés több, mint egy gesztus.
1: A kutatások szerint az ölelés közben a szervezetben olyan hormonok szabadulnak fel, például az oxitocin, amelyek segíthetnek abban, hogy nyugodtabbnak, biztonságosban érezhessük magunkat. Emellett sok embernél csökkenhet a feszültségérzet, és javulhat a közérzet is.
2: Persze, ettől még az ölelés nem helyettesíti az orvosi kezelést, de a mindennapi stressz, a fáradtság vagy egy nehéz nap után sokaknak valódi lelki támaszt jelenthet.
1: És nem csak a gyerekeknek van rá szükségük, gyakran azt gondoljuk, hogy az ölelés csak a kisgyerekeknek fontos, pedig a felnőtteknek is ugyanúgy szükségük lehet rá. Egy ölelés néha többet mond 100 mondatnál, azt üzeni, itt vagyok melletted.
2: Amikor jól érezzük magunkat lelkileg, azt sokszor a testünk is megérzi, könnyebben ellazulunk, mélyebben lélegzünk, és egy kis időre háttérbe szorulhat a napi rohanás, ezért mondják sokan, hogy az ölelés a lélek egyik legszebb gyógyszere.
1: Sokan mesélik, hogy egy kutya vagy egy cica közelsége is megnyugtatja őket, egy doromboló cica vagy egy hűséges kutya mellett ülve is átélhetjük azt az érzést, hogy nem vagyunk egyedül.
2: És most önökhöz fordulunk, mikor kaptak utoljára egy olyan ölelést, amelyet a mai napig emlegetnek. Lehet egy szülőtől, nagyszülőtől, baráttól, vagy a párjuktól.
1: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. És nem kerül pénzbe, ezért vihetjük is haza magunkkal, nem kell recept hozzá, és csak néhány másodpercig tart.
2: Mégis képes reményt adni, megnyugtatni és mosolyt csalni valaki arcára, ha van ma valaki az életükben, akit szeretnek, ne csak gondoljanak rá, öleljék meg. Lehet, hogy éppen erre volt szüksége.
1: Most pedig jöjjön egy szép dal, és maradjanak velünk, mert hamarosan folytatódik a Tisza hangja, itt a Panda Rádió hullámhosszán, de mielőtt még jönne a szép dal, annyit tudok mondani, hogy a következő, amivel érkezünk, nem más lesz, mint a horoszkóp pandás módra.
0: A szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 7290. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás. Varudi otthon.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-55-7575.
2: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szávete Kelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
3: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
4: A Ludasi Gulyástárda minden nap 11-től 20 óráig várja a vendégeit, házias ízek, hadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyástárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyáscsárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
5: Ez volt a reklám.
6: Let's do it! I love all the music! The music's awesome!
7: Honda Rádió.
8: Hit music.
7: Panda Rádió.
0: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
4: Na Zenóbia, ma vajon mit üzennek a csillagok?
9: Reméljük sok mosolyt, egy kis szerencsét és néhány kellemes meglepetést. Nézzük is, mit tartogat ez a kedd.
4: Kos, ma egy váratlan beszélgetés új gondolatokat indíthat előmben. Hallgassa meg mások véleményét is, mert egy apró mondat nagy változást hozhat.
9: Bika, ma különösen jól eshet egy kis nyugalom, ha teheti, szakítson időt arra, hogy csak önmagára figyeljen, néha a csend adja a legjobb válaszokat.
4: Ikránk, mozgalmas nap vár önre, jó hírt kaphat, vagy találkozhat valakivel, akivel régóta nem beszélt.
7: a mosoly ma messzire eljut.
9: Rák, az érzelmei ma erősebbek lehetnek a megszokottnál. Ha valaki fontos önnek, ne halogassa, mondja el neki, mit jelent az életében.
7: Oroszlán ma könnyen magára vonhatja mások figyelmét, használja ezt arra, hogy bátorítson valakit, akinek most szüksége van egy jó szóra.
9: Szűz, a türelem ma sokat segíthet, nem kell minden kérdésre azonnal választ találni, van, aminek egyszerűen idő kell.
7: Mérleg, egy apró kedvesség ma sokszorosan térhet vissza önhöz, lehet ez egy mosoly, egy telefonhívás vagy egy őszinte dicséret.
9: Skorpió, ma érdemes odafigyelni a megérzéseire, olyan dolgokat is észrevehet, amelyek mások figyelmét elkerülik.
7: Nyilas, tele lehet energiával és lelkesedéssel, ha régóta tervez valamit, ma érdemes megtenni az első lépést.
9: Bak, a kitartása ma ismét meghozhatja az eredményét, ne adja fel még akkor sem, ha úgy érzi, lassan halad előre.
7: Vízöntő, ma egy új ötlet vagy inspiráció érkezhet, jegyezze fel, mert később még nagyon hasznos lehet.
9: Halak, figyeljen a pihenésre is, néha az a legjobb döntés, ha egy kis időre megállunk, és hálát adunk mindazért, ami már most is körülvesz bennünket.
7: Akár hiszünk a horoszkópban, akár csak mosolyogva hallgatjuk, egy dolog biztos.
9: Minden nap ad egy új lehetőséget arra, hogy kedvesebbek legyünk, bátrabban álmodjunk, és nyitott szívvel induljunk útnak.
7: Most pedig jöjjön a mosolycsomag, és folytatjuk tiszta hangja műsorunkat itt a Fanta Rádió hullámhosszán.
0: A horoszkópot a Palicsi Nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
10: 103.5
11: Makes me feel good. It's my station. Panda Rádió.
12: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
13: Nemrégiben Ferivel fellépni mentünk, és a négyes úton belefutottunk egy igazoltatásba. A rendőr benézett az ablakon, és mielőtt kérte volna tőlem az iratokat, elkerekedett a szeme, ránk nézett, és csak ennyit mondott.
14: Ja, baginacsa, menjenek tovább!
13: Mivel nem volt nálam a forgalmim, és a jogosítvány se, ezért nem vitatkoztam vele, hanem éltem a lehetőséggel. Persze nem minden igazoltatás megy ilyen zökkenőmentesen, pláne akkor, ha a sofőr minden téren felhívja magára a járt figyelmét.
14: Én leszek a rendőr, mert olyan értelmes az arcom.
13: Halló, Imre bátyám? Igen, én vagyok, igen. Á, nem történt semmi említésre méltó, csak itt az M7-esen a belső sávban megállítottam egy kamiont. Igen. Hát, megállt hozzá közel néhány autó. Igen. Hát... Közelebb, annál is közelebb. Neki ment, így is lehetett volna. Hát nem tudom pontosan mennyi, Budaörstől Siófokig, mintha jól emlékszek. Igen. Jó van, Imre bá, minden rendben van? Család? Jó. Kedves feleség, az is jó van. Imre bá, ház rendben van? Na, csak azért kérdem, mert reggel kaptam egy névtelen hívást, hogy este 6-kor fölrobbantják Imre bátyám még házat. Na, persze nem vettem komolyan meg, már különben is. Már 7 óra van, nem lehet semmi baj. Ma kellett előreállítani az órákat egy órával, értem? Halló? Imre bá, halló! Néma, milyen szép idő van itt ott, meg dörög az ég.
15: Aki hűljön?
16: Elnézést, nem láttam.
15: Azt nem csodálom ezzel a szódás üveggel a fején. Hanyas ez a szemüveg?
16: 97-es.
15: Tessék.
16: Egészen pontosan 97 márciusi, akkor vettem.
15: Aztán tudja, hogy miért állítottam meg?
16: Maga állított meg? Azt hittem a fék.
15: Nagyon vicces. Azért állítottam meg, mert egy sarokkal lejjebb áthajtott a piroson.
16: De hát ott nem is volt lámpa.
15: Lámpa nem volt, de a piroska néni igen.

0: Ráadásul ott álltak a kollégák a trafipaxsal is. Tudja, hogy gyorsan hajtott?
1: Igen, mennyivel mentem?
0: Azt nem tudjuk, mert nem érte utol magát a lézer. Milyen autó ez?
1: Fogalmam sincs, tegnap óta van, meg kártyán nyertem egy Han Solo nevű fazontot.
0: Na mindegy, egy dolgot mindjárt az elején meg kell, hogy állapítsak, az ön gumiai igen puhák. Ja.
1: Honnan tudja?
0: Azt kérem, onnan tudom, hogy a lábfejemen áll. Nem érdekes, a sógorom bohóz, majd hordom az ő cipőjét. Tessék kiszállni a gépjárműből.
1: Ja, egy fél pillanat, csak az a baj, hogy itt nézze, valamitől...
0: Szerintem is marha jól mutat majd az üléssel a hátán, de ha kikapcsolna a biztonsági ötlet, egyszerűbb lenne. Dobja le az igazolványát a földre.
1: Dobjam le minek?
0: Minek? Fölvegyem a személyadatait, minek már? Na jó van.
1: Tessék, parancsol.
0: Nem kell tartsa meg, fejből. Neve?
1: Nem nevetek.
0: Hogy győzött volna le a fogamzás gátló? Azt kérdeztem, hogy hívják?
1: Engem?
0: Nem, anyádat.
1: Ja? Korpa Emília.
0: Ide figyelj, megmondod a neved, vagy rád mászok, mint kanos szarvas a viledára, te.
1: Muflom Mennyhért.
0: Na végre. Születési hely, idő?
1: Budapest, és 7 óra múlt 5 perc.
0: Megöllek, te szemét. Na, tessék, velem jönni, nyissa ki a csomagtartót. Első segélydoboz van.
1: Ott van, tessék, nézd.
0: Látom, ez tényleg a világ legelső segélydoboza. Kitől kapta? Zsivágó doktortól? Cserélje ki, már rég nem használunk piócákat. Élelmes az állampolgár. Magának is azóta van elakadási jelző háromszöge, mióta kidöntött egy elsőbség adástáblát. Mi?
1: Igyekszik az ember.
0: Nézzük tovább. Ejnye már, milyen koszos ez a rendszámtábla. Ha letörölnénk, akkor azt mit látnánk?
1: A lökhárítót.
0: Szóval a rendszámtáblája sincs. Hol van?
1: Fiamnál.
0: És hol a fia?
1: Számháborúzni ment.
0: A kosztól még az autó se látszik. Riasztó van benne?
1: Csak ha benne ül a felesége.
0: Aztán, ha meg ellopják, nekünk kell megkeresni. Legalább kaszkó van?
1: Igen, a házunkkal szemben ott szoktunk bevásárolni. Nagyon jó a márvány sajt.
0: Az Tesco maga evolúciós félreértés. Janus maga nekem. Lejjen csak rám.
1: Le.
0: Mit vacsorázott maga? Borszeszégű? Bevisz a magát egy vérvétel, ott arra fakadnak a kémcsövekem. Ennyi szabálysértés után közlöm, hogy el fogom venni a jogosítványát.
1: De ezt ne tessék velem csinálni. Ne, hát én nekem sietnem kell az iskolában, mert órám lesz.
0: Engem nem érdekel, hogy siet, akkor is elveszem.
1: De nekem órám van.
0: Nem érdekel, hogy órája van, különben is, ha maga tanár nem engedik be ilyen részegen az iskolába.
1: Nem is vagyok tanár.
0: Hát akkor meg mi az, hogy órája van?
1: Most tanulok vezetni.
2: A Mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: Rádió. Hit music. Panda Rádió.
1: Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Ma kezdődik az Aurora Összművészeti Gyermektábor. Ma délután megnyitja kapuit az Aurora Összművészeti Gyermektábor Magyar Kanizsán. A résztvevő gyerekek festészettel, zenével, kézműves foglalkozásokkal és színjátszással ismerkedhetnek meg, miközben egy élményekben gazdag hetet tölthetnek együtt. Tovább készül a hímzés 100 év tükrében kiállítás. A Dobó-Tihamér képtár továbbra is várja a régi jó állapotban megőrzött hímzett terítőket, ruhadarabokat és kézi munkákat az augusztus közepén nyíló kiállításhoz. A szervezők szeretnék bemutatni vidékünk gazdag hímző hagyományait. Nyári hangulat a Tiszaparton. A jó időnek köszönhetően továbbra is sokan választják kikapcsolódásra a magyar-kanizsai Tiszapartot. A strand, a sétány és a folyópart ideális helyszín egy kellemes délutáni sétára vagy családi pihenésre. Egyre népszerűbbek a természetközeli kirándulások. Magyarországon a nyári szünetben sok család választja a tanösvényeket, arborétumokat és nemzeti parkokat. Az aktív kikapcsolódás mellett egyre fontosabb szempont a természet közelsége is. A méhek világszerte egyre fontosabb szerepet kapnak. A természetvédelmi szervezetek idén-nyáron is felhívják a figyelmet arra, hogy a méhek a termesztett növények jelentős részének beporzásában nélkülözhetetlen szerepet játszanak. Egyetlen méh család évente több millió virágot látogat meg. Panda ajánló hétvégi mozi Magyar Kanizsán. Ha már most tervezik a hétvégét, érdemes felírni a naptárba. Július 24-én pénteken a Művészetek Házában 3 vetítésen is látható lesz a Vajana című amerikai családi animációs film magyar nyelvű szinkronnal. Délelőtt 10 órai, délután 15-30 perces és 17 óra 30 perces vetítés lesz. A belépőjegy 450 dinár, a jegyek elővételben július 23-ától vásárolhatók meg. Helyfoglalás a 063-545-386-os telefonszámon lehetséges. Kiváló hétvégi családi program lehet kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Ezen a napon, július 21-én ünneplik a Gyors Ételek Világnapját, bár néha belefér egy hamburger vagy egy szelet pizza, a szakemberek továbbra is a kiegyensúlyozott táplálkozást ajánlják. A hét jó híre. A nyári táboroknak köszönhetően ezen a héten is több száz gyermek tölthet hasznosan és élményekkel gazdagon néhány napot Magyar Kanizsán és környékén. Az ilyen közösségi programok új barátságokat és maradandó emlékeket adnak. A nap érdekességen tudták, hogy a Tisza vízgyűjtő területe közel 157 ezer négyzetkilométer. Az öt ország területéről gyűjti össze a vizet, mielőtt a Dunába ömlik. Ezt teszi Közel-Európa egyik legfontosabb folyórendszerévé. Ha ma valaki megkérdezi, milyen nap van, csak annyit mondjanak, már csak 3 munkanap, és újra itt a hétvége. Panda Radar, képben a világgal.

0: hogy igazak. Becsuktam az ablakot, de így is hallom, hogy kaparják a falat. Mondani akármit lehet, de a gondolat szuverén.
1: Jó reggelt kívánunk, nézzük, miről ír a mai Magyar Szó. A mai címlap vezető híre, hogy rekordszámú résztvevővel indult el az Újvidéki Európa Kollégiumban a Magyar Nemzeti Tanács szerbnyelvi felzárkóztató tábora. A program célja, hogy a vajdasági magyar fiatalok könnyebben folytathassák tanulmányaikat és magabiztosabban használják a szerb nyelvet. Az idei tábor iránt minden korábbinál nagyobb volt az érdeklődés. Temerinben ismét megrendezték a hagyományos Szent Illés napi forgadalmi ünnepet. A felvonulással, szentmisével és közösségi programokkal megtartott esemény hosszú évtizedek óta a település egyik legfontosabb hagyománya, amely ma is erősíti az összetartozást. A mezőgazdaságot érintő hír, hogy Boldogasszonyfalvát és fertőzött területté nyilvánították az afrikai sertéspestis miatt. A hatóságok fokozott óvatosságot kérnek a sertéstartóktól, és továbbra is szigorú járványvédelmi intézkedések vannak érvényben. Sporthír, hogy véget ért a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A torna történelmi jelentőségű volt, hiszen először három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezte meg. A világbajnoki címet Spanyolország szerezte meg. A belpolitikai oldalon arról olvashatnak, hogy Malásevégy és Gárégy lehet a REM új elnöke, miközben az elektromos rollerekre vonatkozó szabályok felülvizsgálatia is napirenden van. Ennyi volt a mai lapszemlénk a Magyar Szóból. További friss hírekkel hamarosan jelentkezünk itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: The music's awesome. On the radio.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
3: Zenóbia, tudod, mit szeretek a legjobban a Tiszában? Hogy nincs két egyforma arca. Ha ma lesétálunk a partra, holnap már egészen más képet mutat.
4: És van a Tiszának egy olyan része, amit sokan különösen szeretnek, az Adorjáni jobb ág. Amikor ott sétál az ember, olyan érzése támad, mintha egy régi mesébe csöppent volna.
3: A folyó szabályozások előtt a Tisza sokkal szabadabban kanyargott, nagy íveket rajzolt a tájba, új medreket alakított ki, hol itt, hol ott változtatta az útját, bár a folyót később sok helyen kiegyenesítették, az Adorjáni jobbág még ma is őrzi ennek a régi vadregényes világnak a hangulatát.
4: Amikor végignézünk rajta, nem hosszú egyenes víztükröt látunk, hanem lágy kanyarulatokat, nádasokat, árnyékot adó fákat, csendes öblöket, pont olyat, amilyennek sokan a régi Tiszát elképzelik.
3: A kanyarulatok nem csak szépek, sok madárnak, halnak és vízi élőlénynek is biztonságos élőhelyet jelentenek. Reggelente gyakran hallani a nádi édekes madarakat, a víz fölött fecskék cikáznak, néha pedig egy-egy szürke gém is mozdulatlanul várja a megfelelő pillanatot.
4: Aki járt már ott csónakkal, kajakkal, vagy csak egy esti sétán, tudja, ott valahogy minden lelassul. Nem számít az óra, nem számít a rohanás, csak a víz halk hullámzása.
3: Talán ezért szeretjük ennyire a Tiszát, mert nem akar több lenni annál, ami egyszerű, őszinte, természetes, és minden évszakban új arcát mutatja.
4: És most önökhöz fordulunk. Önöknek melyik a legkedvesebb tiszai hely? Egy horgászhely, egy strand, egy csendes öböl, vagy éppen az Adorjáni jobb ág?
3: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1675-150-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy kinek melyik tiszai emlék dobogtatja meg a szívét. A Tisza nem csak egy folyó, sokunknak emlék, gyermekkor, nyár, család, otthon.
4: És amíg vigyázunk rá, addig ő is megajándékoz bennünket a csendjével, a szépségével és azokkal a pillanatokkal, amelyeket soha nem felejtünk el.
3: Most pedig maradjanak velünk, mert a Tisza hangja tovább szól itt a Panda Rádió hullámhosszán, és már is érkezünk divatpercekkel.
2: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

0: AMT Uni agent Svet kamena, mermer i graniti iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
3: Charlie XCX. Hi, I'm Sam Smith. On the radio.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
5: Zenóbia, ma nem utazunk messzire, mindössze egy rövid autóút, és már is egy olyan városba járunk, amelynek nevét szinte mindenki ismeri.
6: Ma Makóra látogatunk, a Maros partján fekvő városba, amelyet sokan a hagyma fővárosának is neveznek, de Makó sokkal több ennél.
5: Ha azt mondjuk makói hagyma, szinte mindenki tudja, miről van szó. A makói vöröshagyma évszázadok óta híres, különleges ízéről, kiváló minőségéről és hosszú eltarthatóságáról. A város életét ma is meghatározza ez a hagyomány.
6: Makó egyik legismertebb látnivalója a Hagymatikum gyógyfürdő, amelyet a világhírű építész Makovec Imre álmodott meg. Különleges kupolái, organikus formái és gyógyvizes medencéi miatt nem csak pihenni, hanem gyönyörködni is érdemes ide ellátogatni.
5: Ha egy kis nyugalomra vágyunk, irány a Marospart, a folyó mellett kellemes sétányok, árnyas fák és csendes pihenőhelyek várják a látogatókat. Egy fagylaltal a kézben vagy egy padon üldögélve igazán le lehet lassítani egy kicsit.
6: Makó belvárosa is megér egy hosszabb sétát, hangulatos főtere, templomai, régi épületei és kávézói olyan légkört teremtenek, ahol jó egy kicsit elidőzni. Nem véletlen, hogy sokan újra és újra visszatérnek ide.
5: De mit kóstoljunk meg, ha már Makón járunk, érdemes megkóstolni a hagymás finomságokat, a házias magyar ételeket és a környék cukrászdáinak süteményeit is, mert egy utazás nem csak a látnivalókról, hanem az ízekről is szól.
6: És most önökhöz fordulunk, önöknek melyik közeli város a kedvence? Makó, Szeged, Mórahalom? Vagy van egy másik hely, ahová bármikor szívesen visszatérnek?
5: Írják meg nekünk SMS-ben a 0631-670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Lehet, hogy legközelebb éppen az önök kedvenc úti célját fedezzük fel együtt. Néha nem kell több száz kilométert utazni ahhoz, hogy új élményekkel gazdagodjunk.
6: elég egy közeli város, egy kellemes sétaságról szól, hanem arról, hogy nyitott szemmel fedezzük fel a körülöttünk lévő világot.
5: Most pedig utazzunk tovább a zeneszárnyán, és folytatjuk Tiszahangja műsorunkat itt a Panda Rádió hullámhosszán.
4: Az Utazzunk Együtt rova támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a Piac és a Malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
1: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Panda Rádió.
1: Ez a Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig, kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
4: Zenobia, van egy anyag, ami idén nyáron ismét meghódította a divatvilágot. Nem csillog, nem hivalkodó, mégis mindenhol ott van.
5: Ez pedig nem más, mint a lenvászon, lehet egy elegáns ing, egy könnyű ruha, vagy egy laza nadrág. A len újra a nyári gardrób egyik legnagyobb kedvence lett.
4: De miért szeretik ennyire? A len természetes alapanyag, jól szellőzik, könnyű és forró nyári napokon is kellemes viselet. Sokan azt mondják, minél többször viselik, annál kényelmesebb lesz.
5: És ami még különleges benne, hogy a kisebb gyűrűsé lazább megjelenése, ma már a stílus része.
4: Idén a természet illette árnyalatok hódítanak, homokszín, fehér, világos, bézs, oliva, zöld, ékkék, ezek könnyen kombinálhatók egymással, és szinte minden alkalomra megfelelnek.
5: Egy lenvászon ruha vagy ing mellé elég egy szalmakalap, egy fonott táska és egy kényelmes szandál, nem kell sok kiegészítő, a természetes elegancia önmagáért beszél.
4: És most önökhöz fordulunk, önök inkább a sportos, a klasszikus vagy a természetes lenvászon stílust kedvelik nyáron.
5: Írják meg nekünk SMS-ben a 063-1670-550-es telefonszámra, vagy kommentben a Panda Rádió Facebook oldalán. Kíváncsiak vagyunk, melyik nyári öltözködési stílus áll önökhöz a legközelebb.
4: A divat nem arról szól, hogy mindig a legújabbat viseljük,
5: hanem arról, hogy jól érezzük magunkat abban, amit felveszünk, ha egy ruha kényelmes, mosolyt csal az arcunkra és önbizalmat ad, akkor már is megtaláltuk a számunkra legjobb divatot.
3: Most percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

Biztosítási percek. A biztosítási percek támogatója a DDOR biztosító. Mert az autó nem csak közlekedési eszköz, hanem érték is. Kedves hallgatóink! Sokan vigyázunk autónkra, rendszeresen szervizeljük, tisztán tartjuk, figyelünk a műszaki állapotára. Mégis előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyekre nem lehet teljesen felkészülni. Egy váratlan jégeső, egy kidőlő faág, egy parkolói koccanás, vagy akár egy nagyobb baleset. Ilyenkor kerül előtérbe a kaszkó biztosítás. A kötelező gépjármű felelősségbiztosítás másoknak okozott károk esetén nyújt védelmet. A kaszkó biztosítás viszont a saját járművünk védelméről szól. Segítséget jelenthet például elemi károk esetén. Vihar, jégeső, tűz, lopás vagy egyéb váratlan események alkalmával. Egy autó ma már komoly értéket képvisel. Ezért sokan választják a kaszkó biztosítást, hogy nagyobb biztonságban tudhassák járművüket. A nyugalom érzése pedig sokszor legalább annyira fontos, mint maga az autó. Nem tudjuk megakadályozni a váratlan eseményeket, de felkészülhetünk rájuk. És ez sokszor óriási különbséget jelenthet. Ez volt a biztosítási percek. A rovat támogatója a DDOR biztosító. Mert a biztonság nem akkor kezdődik, amikor megtörténik a baj, hanem

És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosollyal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig, reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: a legjobbat a legjobb helyről, Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 857 0616. ProfiVet veterinarska ambulanta.

0: Na putu ste? Čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš? Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 87 4 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
2: Júliusi kínálatunk a zentai rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, rommel, zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4 562 654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4 876 660. Angrotex.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét.

0: mennyiséget, ami globális szintű áremelkedéshez vezethet. Szerbiában az idei mezőgazdasági szezon első mutatói viszont optimizmusra adnak okot, a szakértők pedig folyamatosan figyelemmel kísérik az időjárási viszonyokat. A közgazdászok becslése szerint az idei mezőgazdasági szezon hozzájárulhat ahhoz, hogy az infláció az év végéig a tervezett kereteken belül maradjon. Már vannak arra utaló jelek, hogy júliusban az előző év azonos időszakához képest alacsonyabb is lehet. Idén is gyengének ígérkezik a kukoricatermés a Vajdaság nagy részén, panaszolják a gazdák. Lesznek parcellák, ahol egyáltalán nem lesz mit betakarítani. A növényt az aszály, a rendkívül magas hőmérséklet, a betegségek és a kártevők sem kímélték. Bár a kukorica csövei már kialakultak, a szárazság nyomai az alsó leveleken meglátszanak, a gazdák most egy nagyobb kiadós esőben reménykednek, ami még segíthet a termésen. Első pillantásra még zöldnek tűnik a kukorica, közelebbről azonban egészen másképp fogad. A kukorica már a fejlődés előre haladott szakaszában jár, az alsó levelek elszáradtak, több növényen pedig a cső sem fejlődött ki megfelelően. A növényeket nem csak a hőség és a csapadék hiány viselte meg, több táblán különböző kártevők is megjelentek, amelyek tovább rontják az állomány állapotát. A gazdák szerint egyre kisebb az esély arra, hogy az állomány teljesen helyreálljon. A végleges képet ugyan a betakarítás adja majd, de már most jól látszik, hogy az idei szezon komoly kihívás elé állította a termelőket. A gazdák továbbra is a csapadékban bíznak, erre azonban egyelőre kevés az esély. Az előrejelzések szerint Vajdaságban a következő napokban nem várható jelentősebb eső, csupán helyi elszórt záporok, így a kukorica állapota várhatóan tovább romlik majd. Nem sikerült megválasztani a szerbiai elektronikus médiumokat szabályozó testület, vagyis a REM új elnökét és alelnökét. Az új összetételő tanács első több mint két órás ülésén a két jelölt Milos Garić és Mileva Malešić egyaránt 4-4 szavazatot kapott, miközben a megválasztáshoz legalább 6 voks szükséges. A REM tanácsának alakuló ülésére azt követően került sor, hogy a szerb parlament megállapította, a tanács 4 tagjának korábban benyújtott lemondása nem bír jogi hatállyal, ezért azok továbbra is részt vehetnek a munkában. A testületet idéglenesen a legidősebb tanácstag, Dubravka Valić Nedeljković vezeti. Szerbiában 4,8 millió be nem jegyzett épületet regisztráltak, és 2,5 millió ilyen objektum bejegyzésére nyújtottak be kérelmet a Mindenkinek a sajátja elnevezésű épület legalizálási program alapján. A szerbiai RTV értesülései szerint szeptemberig az illetékesek 320 ezer kérelmet dolgoznak majd fel. A tulajdonosokat arra kérik, hogy amint készhez kapják az értesítést, fizessék be a regisztrációs díj összegét. Ezt az érintettek a készhezvételtől számított 30 napon belül kötelesek befizetni. Akik indokoltokból nem tudták időben bejelenteni objektumaikat, október 24-ig pótolhatják ezt. A Köztársasági Geodéziai Intézet weboldalán követhető az eljárás menete. Ha az adott épület kék színű, akkor a megerősítés függőben van. A narancssárga szín azt jelzi, hogy a visszaigazolás feldolgozás alatt áll, a piros pedig azt, hogy a visszaigazolásban technikai hiányosságok vannak, és az objektumot visszaküldték az ügynökségnek. A zöld szín pedig azt jelzi, hogy az épületet bejegyezték a kataszterbe.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az előző héten 667 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaság útjain, amelyekben 12 ember halt meg és 342 sérült meg. A közlekedés biztonság helyzete 2026-ban jelentősen kedvezőbb az előző év azonos időszakához képest. A közlekedési balesetek, halálesetek és sérülések száma csökkent. Az év elejétől július 20-áig sajnos 217 ember halt meg útjainkon, míg a tavalyi év azonos időszakában

0: 248 ember halt meg. A nyári turisztikai szezon elkezdődött, és a Vezess Jól kampányt indították, hogy felhívják a sofőrök figyelmét a fáradt vezetés kockázataira, az utazás megtervezésének és kipihent útra való indulás szükségességére, a vezetés közbeni szükséges szünetek betartására, valamint a közlekedési szabályok, különösen a sebességkorlátozások betartásának fontosságára, és ezáltal megelőzzék a baleseteket útjainkon a nyári szezonban. A sebesség továbbra is az egyik fő oka a legsúlyosabb következményekkel járó közlekedési baleseteknek, ezért igazítsa sebességét az útviszonyokhoz, és tartsa be az előírt korlátozásokat. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
1: Időjárás.
0: A mai napon változóan felhős napos időre számíthatunk, csak néhol fordul elő kisebb eső, zápor. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 17 Celsius fok körül alakul, az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 Celsius fok körül várható. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 147, Zentánál 220 cm magas. A mai napon nem várható fronthatás, de a magasban folytatódik a hűvös levegő beáramlása. Emiatt a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok jelentkezhetnek, csökkenhet a vérnyomás. A többfelé szeles időben felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. A napos időszakok és a hőségmentes idő viszont kifejezetten jó hatással lesz szervezetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: Dok se fudbalska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije. Odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból, politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel. Indul a Panda Radar. Ma kezdődik az Aurora Összművészeti Gyermektábor. Ma délután megnyitja kapuit az Aurora Összművészeti Gyermektábor Magyar Kanizsán. A résztvevő gyerekek festészettel, zenével, kézműves foglalkozásokkal és színjátszással ismerkedhetnek meg, miközben egy élményekben gazdag hetet tölthetnek együtt. Tovább készül a Hímzés 100 év tükrében kiállítás. A Dobótiha mérképtár továbbra is várja a régi jó állapotban megőrzött hímzett terítőket, ruhadarabokat és kézi munkákat az augusztus közepén nyíló kiállításhoz. A szervezők szeretnék bemutatni vidékünk gazdag hímző hagyományait. Nyári hangulat a Tiszaparton. A jó időnek köszönhetően továbbra is sokan választják kikapcsolódásra a magyar-kanizsai Tiszapartot. A strand, a sétány és a folyópart ideális helyszín egy kellemes délutáni sétára vagy családi pihenésre. Egyre népszerűbbek a természetközeli kirándulások. Magyarországon a nyári szünetben sok család választja a tanösvényeket, arborétumokat és nemzeti parkokat. Az aktív kikapcsolódás mellett egyre fontosabb szempont a természet közelsége is. A méhek világszerte egyre fontosabb szerepet kapnak. A természetvédelmi szervezetek idén-nyáron is felhívják a figyelmet arra, hogy a méhek a termesztett növények jelentős részének beporzásában nélkülözhetetlen szerepet játszanak. Egyetlen méh család évente több millió virágot ellátogat meg. Panda ajánló hétvégi mozi Magyar Kanizsán. Ha már most tervezik a hétvégét, érdemes felírni a naptárba. Július 24-én pénteken a Művészetek Házában három vetítésen is látható lesz a Bayonet című amerikai családi animációs film magyar nyelvű szinkronnal. Délelőtt 10 órai, délután 15-30 perces és 17 óra 30 perces vetítés lesz. A belépőjegy 450 dinár, a jegyek elővételben július 23-ától vásárolhatók meg. Helyfoglalása 063-545-386-os telefonszámon lehetséges. Kiváló hétvégi családi program lehet kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Ezen a napon, július 21-én ünneplik a Gyors Ételek Világnapját. Bár néha belefér egy hamburger vagy egy szelet pizza, a szakemberek továbbra is a kiegyensúlyozott táplálkozást ajánlják. A hét jó híre. A nyári táboroknak köszönhetően ezen a héten is több száz gyermek tölthet hasznosan és élményekkel gazdagon néhány napot Magyar Kanizsán és környékén. Az ilyen közösségi programok új barátságokat és maradandó emlékeket adnak. A nap érdekessége, tudták, hogy a Tisza vízgyűjtő területe közel 157 ezer négyzetkilométer. Az öt ország területéről gyűjti össze a vizet, mielőtt a Dunába ömlik. Ez teszi Közel-Európa egyik legfontosabb folyórendszerévé. Ha ma valaki megkérdezi, milyen nap van, csak annyit mondjanak, már csak három munkanap, és újra itt a hétvége. Panda Radar, képben a világgal.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1, 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia, 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Cable-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.

0: 3-5-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: Már felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáé teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hidegüdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Banackó Arengyelovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera. Július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.

0: fél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: A klímaváltozás ismét átrendezte a világpiaci árakat, különösen az élelmiszer és a mezőgazdasági termékek esetében. Az egyre szélsőségesebb időjárási jelenségek közvetlenül csökkentik a termés mennyiséget, ami globális szintű áremelkedéshez vezethet. Szerbiában az idei mezőgazdasági szezon első mutatói viszont optimizmusra adnak okot, a szakértők pedig folyamatosan figyelemmel kísérik az időjárási viszonyokat. A közgazdászok becslése szerint az idei mezőgazdasági szezon hozzájárulhat ahhoz, hogy az infláció az év végéig a tervezett kereteken belül maradjon. Már vannak arra utaló jelek, hogy júliusban az előző év azonos időszakához képest alacsonyabb is lehet. Idén is gyengének ígérkezik a kukorica termés a Vajdaság nagy részén, panaszolják a gazdák. Lesznek parcellák, ahol egyáltalán nem lesz mit betakarítani. A növényt az aszály, a rendkívül magas hőmérséklet, a betegségek és a kártevők sem kímélték. Bár a kukorica csövei már

0: állapotát. A gazdák szerint egyre kisebb az esély arra, hogy az állomány teljesen helyreálljon. A végleges képet ugyan a betakarítás adja majd, de már most jól látszik, hogy az idei szezon komoly kihívás elé állította a termelőket. A gazdák továbbra is a csapadékban bíznak, erre azonban egyenlőre kevés az esély. Az előrejelzések szerint Vajdaságban a következő napokban nem várható jelentősebb eső, csupán helyi elszórt záporok, így a kukorica állapota várhatóan tovább romlik majd. Nem sikerült megválasztani a szerbiai elektronikus médiumokat szabályozó testület, vagyis a REM új elnökét és alelnökét. Az új összetételő tanács első több mint két órás ülésén a két jelölt Milos Garić és Mileva Malešić egyaránt 4-4 szavazatot kapott, miközben a megválasztáshoz legalább 6 voks szükséges. A REM tanácsának alakuló ülésére azt követően került sor, hogy a szerb parlament megállapította, a tanács 4 tagjának korábban benyújtott lemondása nem bír jogi hatállyal, ezért azok továbbra is részt vehetnek a munkában. A testületet idéglenesen a legidősebb tanácstag, Dubravka Valić Nedeljković vezeti. Szerbiában 4,8 millió be nem jegyzett épületet regisztráltak, és 2,5 millió ilyen objektum bejegyzésére nyújtottak be kérelmet a Mindenkinek a sajátja elnevezésű épületlegalizálási program alapján. A szerbiai RTV értesülései szerint szeptemberig az illetékesek 320 ezer kérelmet dolgoznak majd fel. A tulajdonosokat arra kérik, hogy amint készhez kapják az értesítést, fizessék be a regisztrációs díj összegét. Ezt az érintettek a készhezvételtől számított 30 napon belül kötelesek befizetni. Akik indokoltokból nem tudták időben bejelenteni objektumaikat, október 24-ig pótolhatják ezt. A Köztársasági Geodéziai Intézet weboldalán követhető az eljárás menete. Ha az adott épület kék színű, akkor a megerősítés függőben van. A narancssárga szín azt jelzi, hogy a visszaigazolás feldolgozás alatt áll, a piros pedig azt, hogy a visszaigazolásban technikai hiányosságok vannak, és az objektumot visszaküldték az ügynökségnek. A zöld szín pedig azt jelzi, hogy az épületet bejegyezték a kataszterbe.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az előző héten 667 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaság útjain, amelyekben 12 ember halt meg és 342 sérült meg. A közlekedés biztonság helyzete 2026-ban jelentősen kedvezőbb az előző év azonos időszakához képest. A közlekedési balesetek, halálesetek és sérülések száma csökkent. Az év elejétől július 20-áig sajnos 217 ember halt meg útjainkon, míg a tavalyi év azonos időszakában 248 ember halt meg. A nyári turisztikai szezon elkezdődött, és a Vezess Jól kampányt indították, hogy felhívják a sofőrök figyelmét a fáradt vezetés kockázataira, az utazás megtervezésének és kipihent útra való indulás szükségességére, a vezetés közbeni szükséges szünetek betartására, valamint a közlekedési szabályok, különösen a sebességkorlátozások betartásának fontosságára, és ezáltal megelőzzék a baleseteket útjainkon a nyári szezonban. A sebesség továbbra is az egyik fő oka a legsúlyosabb következményekkel járó közlekedési baleseteknek, ezért igazítsa sebességét az útviszonyokhoz, és tartsa be az előírt korlátozásokat. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: Időjárás.
0: A mai napon változóan felhős napos időre számíthatunk, csak néhol fordul elő kisebb eső, zápor. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 17 Celsius fok körül alakul, az északi-északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 Celsius fok körül várható. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 147, Zentánál 220 cm magas. A mai napon nem várható fronthatás, de a magasban folytatódik a hűvös levegő beáramlása. Emiatt a hideg

frontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok jelentkezhetnek, csökkenhet a vérnyomás. A többfelé szeles időben felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. A napos időszakok és a hőségmentes idő viszont kifejezetten jó hatással lesz szervezetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk studije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

0: Azóta is kérdezem, miért zavart el a félelem, miért nem mertem vele.
1: Here we go!
2: A térség legjobb zenéje.

0: legjobbat a legjobb helyről, Capriolo Bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo Bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Ma kezdődik az Aurora Összművészeti Gyermektábor. Ma délután megnyitja kapuit az Aurora Összművészeti Gyermektábor Magyarkanizsán. A résztvevő gyerekek festészettel, zenével, kézműves foglalkozásokkal és színjátszással ismerkedhetnek meg, miközben egy élményekben gazdag hetet tölthetnek együtt. Tovább készül a Hímzés 100 év tükrében kiállítás. A Dobó-Tihamér képtár továbbra is várja a régi jó állapotban megőrzött hímzett terítőket, ruhadarabokat és kézi munkákat az augusztus közepén nyíló kiállításhoz. A szervezők szeretnék bemutatni vidékünk gazdag hímző hagyományait. Nyári hangulat a Tiszaparton. A jó időnek köszönhetően továbbra is sokan választják kikapcsolódásra a magyarkanizsai Tiszapartot. A strand, a sétány és a folyópart ideális helyszín egy kellemes délutáni sétára vagy családi pihenésre. Egyre népszerűbbek a természetközeli kirándulások. Magyarországon a nyári szünetben sok család választja a tanösvényeket, arborétumokat és nemzeti parkokat. Az aktív kikapcsolódás mellett egyre fontosabb szempont a természet közelsége is. A méhek világszerte egyre fontosabb szerepet kapnak. A természetvédelmi szervezetek idén-nyáron is felhívják a figyelmet arra, hogy a méhek a termesztett növények jelentős részének beporzásában nélkülözhetetlen szerepet játszanak. Egyetlen méh család évente több millió virágot ellátogat meg. Panda ajánló hétvégi mozi Magyarkanizsán. Ha már most tervezik a hétvégét, érdemes felírni a naptárba. Július 24-én pénteken a Művészetek Házában 3 vetítésen is látható lesz a Bajana című amerikai családi animációs film magyar nyelvű szinkronnal. Délelőtt 10 órai, délután 15-30 perces és 17 óra 30 perces vetítés lesz. A belépőjegy 450 dinár, a jegyek elővételben július 23-ától vásárolhatók meg. Helyfoglalása 063-545-386-os telefonszámon lehetséges. Kiváló hétvégi családi program lehet kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Ezen a napon, július 21-én ünneplik a gyors ételek világnapját, bár néha belefér egy hamburger vagy egy szelet pizza, a szakemberek továbbra is a kiegyensúlyozott táplálkozást ajánlják. A hét jó híre. A nyári táboroknak köszönhetően ezen a héten is több száz gyermek tölthet hasznosan és élményekkel gazdagon néhány napot Magyarkanizsán és környékén. Az ilyen közösségi programok új barátságokat és maradandó emlékeket adnak. A nap érdekessége, tudták, hogy a Tisza vízgyűjtő területe közel 157 ezer négyzetkilométer. Az öt ország területéről gyűjti össze a vizet, mielőtt a Dunába ömlik. Ez teszi Közel-Európa egyik legfontosabb folyórendszerévé. Ha ma valaki megkérdezi, milyen nap van, csak annyit mondjanak, már csak 3 munkanap, és újra itt a hétvége. Panda Radar, képben a világgal.

0: Júliusi kínálatunkkal zentai rommelőzletben lazúrfesték sima 2,5 liter 1300 dinár darabja, lazúrfesték fényes 2,5 liter 1350 dinár darabja, zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös 779 dinár darabja, építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37 Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024-4562-654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024-4876-660, Angrotex.

0: határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáé teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hidegüdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkből.tv

0: 여러분.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.

0: hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: A klímaváltozás ismét átrendezte a világpiaci árakat, különösen az élelmiszer és a mezőgazdasági termékek esetében. Az egyre szélsőségesebb időjárási jelenségek közvetlenül csökkentik a termés mennyiséget, ami globális szintű áremelkedéshez vezethet. Szerbiában az idei mezőgazdasági szezon első mutatói viszont optimizmusra adnak okot, a szakértők pedig folyamatosan figyelemmel kísérik az időjárási viszonyokat. A közgazdászok becslése szerint az idei mezőgazdasági szezon hozzájárulhat ahhoz, hogy az infláció az év végéig a tervezett kereteken belül maradjon. Már vannak arra utaló jelek, hogy júliusban az előző év azonos időszakához képest alacsonyabb is lehet. Idén is gyengének ígérkezik a kukoricatermés a Vajdaság nagy részén, panaszolják a gazdák. Lesznek parcellák, ahol egyáltalán nem lesz mit betakarítani. A növényt az aszály, a rendkívül magas hőmérséklet, a betegségek és a kártevők sem kímélték. Bár a kukorica csövei már kialakultak, a szárazság nyomai az alsó leveleken meglátszanak, a gazdák most egy nagyobb kiadós esőben reménykednek, ami még segíthet a termésen. Első pillantásra még zöldnek tűnik a kukorica, közelebbről azonban egészen másképp fogad. A kukorica már a fejlődés előre haladott szakaszában jár, az alsó levelek elszáradtak, több növényen pedig a cső sem fejlődött ki megfelelően. A növényeket nem csak a hőség és a csapadék hiány viselte meg, több táblán különböző kártevők is megjelentek, amelyek tovább rontják az állomány állapotát. A gazdák szerint egyre kisebb az esély arra, hogy az állomány teljesen helyreálljon. A végleges képet ugyan a betakarítás adja majd, de már most jól látszik, hogy az idei szezon komoly kihívás elé állította a termelőket. A gazdák továbbra is a csapadékban bíznak, erre azonban egyelőre kevés az esély. Az előrejelzések szerint Vajdaságban a következő napokban nem várható jelentősebb eső, csupán helyi elszórt záporok, így a kukorica állapota várhatóan tovább romlik majd. Nem sikerült megválasztani a szerbiai elektronikus médiumokat szabályozó testület, vagyis a REM új elnökét és alelnökét. Az új összetételű tanács első több mint két órás ülésén a két jelölt Milos Garić és Mileva Malešić egyaránt 4-4 szavazatot kapott, miközben a megválasztáshoz legalább 6 voks szükséges. A REM tanácsának alakuló ülésére azt követően került sor, hogy a szerb parlament megállapította, a

0: A szerbiai RTV értesülései szerint szeptemberig az illetékesek 320 ezer kérelmet dolgoznak majd fel. A tulajdonosokat arra kérik, hogy amint készhez kapják az értesítést, fizessék be a regisztrációs díj összegét. Ezt az érintettek a készhezvételtől számított 30 napon belül kötelesek befizetni. Akik indokoltokból nem tudták időben bejelenteni objektumaikat, október 24-ig pótolhatják ezt. A Köztársasági Geodéziai Intézet weboldalán követhető az eljárás menete. Ha az adott épület kék színű, akkor a megerősítés függőben van. A narancssárga szín azt jelzi, hogy a visszaigazolás feldolgozás alatt áll, a piros pedig azt, hogy a visszaigazolásban technikai hiányosságok vannak, és az objektumot visszaküldték az ügynökségnek. A zöld szín pedig azt jelzi, hogy az épületet bejegyezték a kataszterbe.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az előző héten 667 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaság útjain, amelyekben 12 ember halt meg és 342 sérült meg. A közlekedés biztonság helyzete 2026-ban jelentősen kedvezőbb az előző év azonos időszakához képest. A közlekedési balesetek, halálesetek és sérülések száma csökkent. Az év elejétől július 20-áig sajnos 217 ember halt meg útjainkon, míg a tavalyi év azonos időszakában 248 ember halt meg. A nyári turisztikai szezon elkezdődött, és a Vezess Jól kampányt indították, hogy felhívják a sofőrök figyelmét a fáradt vezetés kockázataira, az utazás megtervezésének és kipihent útra való indulás szükségességére, a vezetés közbeni szükséges szünetek betartására, valamint a közlekedési szabályok, különösen a sebességkorlátozások betartásának fontosságára, és ezáltal megelőzzék a baleseteket útjainkon a nyári szezonban. A sebesség továbbra is az egyik fő oka a legsúlyosabb következményekkel járó közlekedési baleseteknek, ezért igazítsa sebességét az útviszonyokhoz, és tartsa be az előírt korlátozásokat. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: Időjárás.
0: A mai napon változóan felhős napos időre számíthatunk, csak néhol fordul elő kisebb eső, zápor. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 17 Celsius fok körül alakul, az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 Celsius fok körül várható. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 147, Zentánál 220 cm magas. A mai napon nem várható fronthatás, de a magasban folytatódik a hűvös levegő beáramlása. Emiatt a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok jelentkezhetnek, csökkenhet a vérnyomás. A többfelé szeles időben felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. A napos időszakok és a hőségmentes idő viszont kifejezetten jó hatással lesz szervezetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk studije. Odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. STCable.tv.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Mi van ma ember? 20 perc várakrat, készom ma hajad?
1: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
0: Most komolyan be kell menni, kérted? Ezt nem hiszem el! Gyerekek, erre nem érünk rá! Rakjál bele egy kis vaxot, aztán meg...

0: Na putu ste, čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš. Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli. Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

0: legjobbat a legjobb helyről, Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Lazúrfesték sima, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3:1, 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia, 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, Rommel, Zenta.

0: két óra van.
1: Thank you.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Be, dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.

0: 95.3.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 50 3065.
1: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954. Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
2: Dok se futbolska magija seli preko okeana uz ST Cable pakete, lako možete do novog TV ekrana. Doživite svetsko prvenstvo na novom televizoru i osvojite odmor na Zlatiboru. Ne čekajte zvižduk sudije, odaberite svoj mundijal paket i poklon TV. stcable.tv.

0: Easy SQ. Been on the west side, the east side, the south side.
1: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: A klímaváltozás ismét átrendezte a világpiaci árakat, különösen az élelmiszer és a mezőgazdasági termékek esetében. Az enyre szélsőségesebb időjárási jelenségek közvetlenül csökkentik a termés mennyiséget, ami globális szintű áremelkedéshez vezethet. Szerbiában az idei mezőgazdasági szezon első mutatói viszont optimizmusra adnak okot, a szakértők pedig folyamatosan figyelemmel kísérik az időjárási viszonyokat. A közgazdászok becslése szerint az idei mezőgazdasági szezon hozzájárulhat ahhoz, hogy az infláció az év végéig a tervezett kereteken belül maradjon. Már vannak arra utaló jelek, hogy júliusban az előző év azonos időszakához képest alacsonyabb is lehet. Idén is gyengének ígérkezik a kukoricatermés Vajdaság nagy részén, panaszolják a gazdák. Lesznek parcellák, ahol egyáltalán nem lesz mit betakarítani. A növényt az aszály, a rendkívül magas hőmérséklet, a betegségek és a kártevők sem kímélték. Bár a kukorica csövei már kialakultak, a szárazság nyomai az alsó leveleken meglátszanak. A gazdák most egy nagyobb kiadós esőben reménykednek, ami még segíthet a termésen. Első pillantásra még zöldnek tűnik a kukorica. Közelebbről azonban egészen másképp fogad. A kukorica már a fejlődés előre haladott szakaszában jár, az alsó levelek elszáradtak, több növényen pedig a cső sem fejlődött ki megfelelően. A növényeket nem csak a hőség és a csapadék hiány viselte meg, több táblán különböző kártevők is megjelentek, amelyek tovább rontják az állomány állapotát. A gazdák szerint egyre kisebb az esély arra, hogy az állomány teljesen helyreálljon. A végleges képet ugyan a betakarítás adja majd, de már most jól látszik, hogy az idei szezon komoly kihívás elé állította a termelőket. A gazdák továbbra is a csapadékban bíznak, erre azonban egyenlőre kevés az esély. Az előrejelzések szerint Vajdaságban a következő napokban nem várható jelentősebb eső, csupán helyi elszórt záporok, így a kukorica állapota várhatóan tovább romlik majd. Nem sikerült megválasztani a szerbiai elektronikus médiumokat szabályozó testület, vagyis a REM új elnökét és alelnökét. Az új összetételő tanács első több mint két órás ülésén a két jelölt Milos Garić és Mileva Malešić egyaránt 4-4 szavazatot kapott, miközben a megválasztáshoz legalább 6 voks szükséges. A REM tanácsának alakuló ülésére azt követően került sor, hogy a szerb parlament megállapította, a tanács 4 tagjának korábban benyújtott lemondása nem bír jogi hatállyal, ezért azok továbbra is részt vehetnek a munkában. A testületet idéglenesen a legidősebb tanácstag, Dubravka Valić Nedeljković vezeti. Szerbiában 4,8 millió be nem jegyzett épületet regisztráltak, és 2,5 millió ilyen objektum bejegyzésére nyújtottak be kérelmet a Mindenkinek a sajátja elnevezésű épület legalizálási program alapján. A szerbiai RTV értesülései szerint szeptemberig az illetékesek 320 ezer kérelmet dolgoznak majd fel. A tulajdonosokat arra kérik, hogy amint készhez kapják az értesítést, fizessék be a regisztrációs díj összegét. Ezt az érintettek a készhezvételtől számított 30 napon belül kötelesek befizetni. Akik indokoltokból nem tudták időben bejelenteni objektumaikat, október 24-ig pótolhatják ezt. A Köztársasági Geodéziai Intézet weboldalán követhető az eljárás menete. Ha az adott épület kék színű, akkor a megerősítés függőben van. A narancssárga szín azt jelzi, hogy a visszaigazolás feldolgozás alatt áll, a piros pedig azt, hogy a visszaigazolásban technikai hiányosságok vannak, és az objektumot visszaküldték az ügynökségnek. A zöld szín pedig azt jelzi, hogy az épületet bejegyezték a kataszterbe.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden

0: kampányt indították, hogy felhívják a sofőrök figyelmét a fáradt vezetés kockázataira, az utazás megtervezésének és kipihent útra való indulás szükségességére, a vezetés közbeni szükséges szünetek betartására, valamint a közlekedési szabályok, különösen a sebességkorlátozások betartásának fontosságára, és ezáltal megelőzzék a baleseteket útjainkon a nyári szezonban. A sebesség továbbra is az egyik fő oka a legsúlyosabb következményekkel járó közlekedési baleseteknek, ezért igazítsa sebességét az útviszonyokhoz, és tartsa be az előírt korlátozásokat. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
1: Időjárás.
0: A mai napon változóan felhős napos időre számíthatunk, csak néhol fordul elő kisebb eső, zápor. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 17 Celsius fok körül alakul, az északi északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 Celsius fok körül várható. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 147, Zentánál 220 cm magas. A mai napon nem várható fronthatás, de a magasban folytatódik a hűvös levegő beáramlása. Emiatt a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok jelentkezhetnek, csökkenhet a vérnyomás. A többfelé szeles időben felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. A napos időszakok és a hőségmentes idő viszont kifejezetten jó hatással lesz szervezetünkre. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a napos időszakokban országszerte nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Ma kezdődik az Aurora Összművészeti Gyermektábor. Ma délután megnyitja kapuit az Aurora Összművészeti Gyermektábor Magyarkanizsán. A résztvevő gyerekek festészettel, zenével, kézműves foglalkozásokkal és színjátszással ismerkedhetnek meg, miközben egy élményekben gazdag hetet tölthetnek együtt. Tovább készül a Hímzés 100 év tükrében kiállítás. A Dobóti Amér képtár továbbra is várja a régi jó állapotban megőrzött hímzett terítőket, ruhadarabokat és kézi munkákat az augusztus közepén nyíló kiállításhoz. A szervezők szeretnék bemutatni vidékünk gazdag hímző hagyományait. Nyári hangulat a Tiszaparton. A jó időnek köszönhetően továbbra is sokan választják kikapcsolódásra a magyarkanizsai Tiszapartot. A strand, a sétány és a folyópart ideális helyszín egy kellemes délutáni sétára vagy családi pihenésre. Egyre népszerűbbek a természetközeli kirándulások. Magyarországon a nyári szünetben sok család választja a tanösvényeket, arborétumokat és nemzeti parkokat. Az aktív kikapcsolódás mellett egyre fontosabb szempont a természet közelsége is. A méhek világszerte egyre fontosabb szerepet kapnak. A természetvédelmi szervezetek idén-nyáron is felhívják a figyelmet arra, hogy a méhek a termesztett növények jelentős részének beporzásában nélkülözhetetlen szerepet játszanak. Egyetlen méh család évente több millió virágot ellátogat meg. Panda ajánló hétvégi mozi Magyarkanizsán. Ha már most tervezik a hétvégét, érdemes felírni a naptárba. Július 24-én pénteken a Művészetek Házában 3 vetítésen is látható lesz a Bayonet című amerikai családi animációs film magyar nyelvű szinkronnal. Délelőtt 10 órai, délután 15-30 perces és 17 óra 30 perces vetítés lesz. A belépőjegy 450 dinár, a jegyek elővételben július 23-ától vásárolhatók meg. Helyfoglalása 063-545-386-os telefonszámon lehetséges. Kiváló hétvégi családi program lehet kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Ezen a napon, július 21-én ünneplik a Gyors Ételek Világnapját. Bár néha belefér egy hamburger vagy egy szelet pizza, a szakemberek továbbra is a kiegyensúlyozott táplálkozást ajánlják. A hét jó híre. A nyári táboroknak köszönhetően ezen a héten is több száz gyermek tölthet hasznosan és élményekkel gazdagon néhány napot Magyarkanizsán és környékén. Az ilyen közösségi programok új barátságokat és maradandó emlékeket adnak. A nap érdekességen tudták, hogy a Tisza vízgyűjtő területe közel 157 ezer négyzetkilométer. Az öt ország területéről gyűjti össze a vizet, mielőtt a Dunába ömlik. Ezt teszi Közel-Európa egyik legfontosabb folyórendszerévé. Ha ma valaki megkérdezi, milyen nap van, csak annyit mondjanak, már csak 3 munkanap, és újra itt a hétvége. Panda Radar, képben a világgal.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Ez volt a

friend.

모두 바꿔야.

A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.